0: že pre svet nie sme ničím.
1: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 28-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U sljedeća dva sata donosimo vam najvažnije vijesti i događaje iz života Hrvata u Mađarskoj, uz zanimljive reportaže, kulturu, glazbu i aktualnosti iz naše zajednice. Govorit ćemo o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, kao i brojnim kulturnim i folklornim događanjima koji nas očekuju ovih dana. Donosimo i pregled novog broja Hrvatskog glasnika, priču o novoj knjizi Zlate Šoltes Štric te glazbeni prilog posvećen Jeleni Rozgi. Uz dobre teme, zanimljive sugovornike i puno hrvatske glazbe ostanite s nama sve do 10 sati. Sa vama su danas tonski snimatelj Ladislav Strasser te članovi novinarske ekipe, pripravnica Lea Škrlin, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Furite, kolege sa HRT-a i dežurni urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsodabaüzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Mai műsorunkban a Magyarországon és Romániában is működő keresztény-cigány misszió alapítványt ismerhetik meg. A 20 éve működő alapítvány az oktatás, lakhatás és a lelki gondozás területén egyaránt segítséget nyújt a sok esetben leszakadó térségben, vagyis cigánytelepeken élő roma embereknek.
3: Menj el a sövényekhez, menj el az útkereszteződésekhez, ne magaddal törőd, hogy vajon mit mondanak, vajon nekem jól esik, vagy nem.
2: Mondja Kopasz Jenő lelkész egy archív felvételen a Sövények mellett című filmben.
3: Jaj néked, ha nem veszed észre azokat, akik a sövények mellett jajgatnak. Most neked mondom, légy barnabőrű vagy, tanult emberit. Jaj néked, ha nem hallod azoknak sírását a sövények mellett, ha nem látod meg a szegény embert, akinek pont Jézusra van szüksége.

0: Asszonyvásárán vagyunk.
1: Román-magyar határtól néhány kilométerre egy kis település.
0: És itt is jelen van az alapítvány.
1: Itt is jelen van a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány.
2: Mondja Dan László, a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány elnöke.
1: 2012 óta vagyunk jelen az oktatási programunkkal, ahol gyerekekkel foglalkozunk.
0: Itt hogyan élnek az emberek?
1: Egymás mellett él a cigányság és a magyarság. Korábban sokkal több probléma volt, és nagy feszültségek is voltak, de az utóbbi időben egyértelműen látszik az alapítványnak a jelenléte, hiszen nem csak iskolát működtetünk, hanem gyülekezetünk, imaházunk is van, és amikor az emberek életváltozáson mennek át, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy a szemléletük, a gondolkodásuk változik meg és hitre jutnak, hanem a hétköznapi élet a gyakorlatban is sokkal másképp viselkednek.
0: Közben megérkeztünk az iskolához.
1: Ez az épület nem sokban különbözött a mellette levő épületektől. Néhány évvel ezelőtt egy egyszerű kis család házat vásároltunk meg, 3 tantermet alakítottunk ki az épületbe, majd hozzáépítettünk egy ebédlőt, konyhát. Az emeleti részre pedig egy tetőcsere után egy vendégházat alakítottunk ki, ahol 18-20 főt tudunk fogadni, és önkéntes csoportok is jönnek, akik nyaranta foglalkoznak a gyerekekkel. Románia területéről, Magyarországról jönnek fiatalok, és minden nyáron fogadunk legalább 2 holland csoportot, önkénteseket, eljönnek, szétnéznek, és utána visszavágynak. Itt tanítják meg a fiatalokat dolgozni, és itt mutatják be azt, hogy nem csak az a nyugati világ, ami már természetes a fiataloknak, ahogy felnőnek, nem élnek az emberek. Európai Unión belül is sokkal szegényebb körülmények között. Egyforma nyelvet beszélünk, de külön országban élünk. Ezért szükséges az, hogy a Keresztény Cigány Misszió Alapítványnak legyen egy alapítványa bejegyezve Romániába is, a FGM Románia, Fundáció Gypsy Mission Románia, és annak az elnöke a Philip Szijjártó lelkipásztor.
0: Innen Asszonyvásáráról járnak be a gyerekek a tanodába, vagy pedig közeli településekről is?
3: A programban kimondottan asszonyvásári gyerekek vannak. Ezen kívül 4 település van érmelléken, és ott is folyik az oktatás, hol kisebb, hol nagyobb csoportokkal.
0: Ide például hány gyerek?
3: 30 gyerek.
2: Mondja Philip Szilárd, lelkipásztor.
3: Van elsős, van harmadikos, van negyedikes.
4: Imike, kezdjed az olvasást.
5: Gazdag Elzsi, egérlakta kis talisznya, részlet. Volt egyszer egy kis kamrában szegen lógó, hímes munka, egy halótas kis tarisznya nyáron vígan forgolódott, hajnalban kelt, morgolódott, de ugrott, ha jött a gazda.
1: Ebben az országban sok olyan terület van, ahol cigány gyermekek, különösképpen a cigány gyerekekre igaz ez, hogy úgy végzik, úgy fejezik be a 8 osztályt, hogy nem tudnak írni, olvasni. Nem járnak rendszeresen iskolába. A másik dolog pedig az, hogy azokban az iskolákban, hova járnak, nem foglalkoznak úgy vele a pedagógusok. A mi programjainkban az a különös dolog, hogy odaszánt életű tanárok foglalkoznak, akiknek ez nem munka csupán, hanem ők szeretik is a cigány gyerekeket.
0: Fontos egyébként bevonni a szülőket is?
3: Volt ilyen része is a programunknak, amikor kimondottan analfabéta iskolát indítottunk a felnőtteknek, akik nem tudtak írni és olvasni, vagy közülünk volt, aki foglalkozott velük, akik amúgy is munkatársak a missziónál, vagy pedig fogadtunk tanárt, tanítót, akit fizetett az alapítvány azért, hogy tanítsa a felnőtt embereket írni, olvasni, és egy év alatt megtanultak.
0: Itt hanyadikosok tanulnak?
6: Harmadik osztályosok.
0: És mi az, amit itt pluszban kapnak a gyerekek az iskola után? A
4: délutáni program úgy kezdődik, hogy jönnek, ebédelünk, van szünetünk, utána kezdjük a feladatot, a házi feladatot. Gyerektől függően, tehát van, akivel tudunk haladni az iskolai terv szerint, és van, akivel nem.
2: Mondja Philip Noémi, tanárnő.
4: De próbálunk felzárkózni a többi gyerekekhez.
0: Na és gyerekek, miért jó ide járni ebbe a tanodába?
7: Megcsináljuk a házit, amit oda nem kapunk.
8: Megcsináljuk.
0: És ez nagy segítség nektek?
8: Igen.
9: Olvasunk.
0: Jó itt lenni?
8: Igen.

0: esetek, a holtak közt az élőt. Nincs itt. Feltámadt. Ahogy megmondta néktek előre, harmadnapra fel fog támadni.
1: Asszony, miért sírsz? Kékes.
2: Uram! Uram! Ha te vagy a kertész, és te vitted el Jézus testét, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt innen.
1: Mária! Mária!
2: Te vagy az! Jézus!
3: Hogyan került ide ez a bábcsoport az asszony vásári cigánytelepre?
4: Nagyon sok települést látogatunk, roma közösségeket, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk azokkal, akik itt végeznek a roma közösséggel szolgálatot.
5: Mondja Szűcs Attila, a gyermek evangelizációs közösség vezetője.
4: És az ő meghívásukra vagyunk itt ezen a délutánon. A fiatalok és a gyermekeket célozza meg a bábmisszió, a bábszolgálat. Nagyon nyitottak, főleg a roma közösségekben tapasztaljuk, hogy ők szívják magukban mindazt, amit látnak, mindazt, amit hallanak, és hiszem, hogy ez pozitívan hat az ő életükre is, az ő viselkedésükre, az ő beszédükre és gondolkozásukra. Ez a célunk, hogy a bábszolgálat által bemutassunk egy olyan példát, ami biblikus, és ami hisszük, hogy számukra is egy nagy áldás.
6: Gyerekek, hogyan tetszett az előadás?
7: Jó volt.
6: Miről szólt ez a báb előadás?
7: Húsvétről.
6: És mit tudtok a húsvétról?
7: Hát, hogy nem a locsolkodásról és a tojászedésről szól.
8: Meg a pénzről sem.
6: Hanem miről szólt?
8: Krisztus legelsőre meghalt a bűneink miatt, és azt mondta nekiek, hogy bocsáss meg, atyám, a bűneiket.
9: Asszonyvásáron vagyunk a Varga családnál.
5: Mondja pap László lelkipásztor.
9: Béla és Irénke, és ezek a gyerekek, akik itt vannak, ezek az ő unokáik, a fiaiknak a gyermekei. Ezek a gyermekek rendszeresen részt vesznek az Isten tiszteleteinken, ami hetente kétszer van, pénteken és vasárnap.
6: Milyen élni egy cigánytelepen?
10: Hát egy cigánytelepen nem jó élni, úgy, mint az úrházában jó lenni.
5: Mondja Varga Irén.
10: Az a kinti állapnak nem jó lenni, mert a kinti állap csinálhatnak, amit akarnak, de az új gyermekei nem csinálhatnak azt, amit akarnak.
6: Most hány gyereket nevelnek?
11: Az unokákat.
6: De miért a szülők?
10: A szülők elszoktak.
11: Szoktak menni dolgozni magyarba, erre nincsen az a munka lehetőség.
10: Romániában nem lehet egyáltalán elélni.
11: Mert muszáj elmenjük máshol, keressünk meg a kis pénzünket, hogy mit is tudjunk Romániában elélni.
5: Mondja Varga Béla.
11: Szedik a paradicsomot, paprikát, ami van.
10: Magyarországon, dorogon.
9: Most már közel 8 éve, hogy kapcsolatba kerültem a cigánymisszióval, korábban egy magyar körzetbe szolgáltam, és ezelőtt 8 éve felmerült az a lehetőség, amikor a baptista egyház és a cigánymisszió között szorosabb lett a kapcsolat és az együttmunkálkodás, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a cigánymisszióba cigány emberek közt szolgálni. Én úgy értettem meg és éreztem akkor, hogy érdemes ezeken az embereken segíteni, érdemes ezek közé az emberek közé eljönni, elhozni az evangéliumot, hogy megismerjék az Urat, megismerjék Istent, és megváltozva lelkileg kiemelkedjenek abból a helyzetből, nyomorúságból éppen, amiben vannak.
6: Ki hogyan tervezi a jövőjét? Réka?
7: Én orvos szeretnék lenni.
8: Rendőr
6: leszel.
8: Én úgy tervezem, hogy járok legelső egyetemre. Ha befejeztem az egyetemet, akkor lelkipásztor akarok lenni.

0: 1972-ben édesapám Kopasz Jenő kezdte a cigármissziót egy idézőjelbe vett véletlenszerű lépéssel, ezzel a bizonyos vasárnap délután, ugye egy prímás cigánynak a meghívására elmentek egy Turicse nevű községbe.
1: Mondja Kőszegi Dániel, a Keresztény Cigánymisszió Alapítvány alapítója.
0: És ott olyan nagy ovációval fogadták a cigányok az evangéliumot, ami meglepetés volt a szüleimnek, és ennek kapcsán indult az egész misszió munka. Elkezdtek Turicsére járni, ott gyülekezet formálódott, megkeresztelkedtek a cigányok, ugye hívőké lettek, aztán ottan a szomszédközségek Csaholc, Tiszabecs, és végül pedig Uszka is, ami már eléggé ismert. Az édesapám által elkezdett, Kopasz Jenő által elkezdett misszió, ugye tartott a jó 20 évig, vagy talán tovább is, amíg ő élt addig, és utána volt egyfajta szünet, bár jó anyám mindig lejárt Uszkára. És 98-ban pedig furcsa mód engem is valamilyen módon megpiszkált a Jóisten, és beledobott a mély vízbe, hogy kezdjek foglalkozni a cigányokkal, amire én egyébként nem is gondoltam, hogy ez tényleg jó lenne. Pedig 10 éves gyerekként ugye, mondjam azt, hogy ottan jó apám mellett ott segédkeztem nagyon sokat, rengeteg alkalommal, és hát rossz kifejezés talán, hogy tanultam, hogy ő hogy végezte ezt a missziómunkát.

0: Asszonyvására után most egy másik településre érkeztünk, Magyarkécre.
1: Magyarkéc az egyik legrégebbi helyszín az alapítványunknak. Közel 20 éve annak, hogy az alapítvány munkatársai elkezdték a munkát, elsősorban hitéleti munkát, gyülekezetet alapítottak, plántáltak, és gyülekezetet tartanak fönn, és a jelen időben pedig egy új multifunkcionális épületnek az építése folyik, amit hamarosan átadunk a rendeltetésének.
0: Azok az emberek vagy családok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a cigány misszió alapítványhoz, azoknak az embereknek az élete megváltozik?
1: Több területen lehet látni a változást. Azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, hogyha életváltozáson, megtérésen mennek át, egy új életet kezdenek élni, elhagyják a régi dolgokat, akkor szemmel látható mindenkinek a változás. Megszépülnek a házaik, házaikhoz egy-egy szobát toldanak, vagy épp fürdőszobát alakítanak ki. Tehát minden ember szem előtt egyértelmű az a változás, ami az ő életükbe történik.
0: Tehát akkor van jövőképük, ugye?
1: Egyértelműen van. Gyerekeket iskolába járatják, sőt, ők maguk is elkezdenek tanulni. Az alapítványunknak van egy programja, a Kácia Bibliaiskolának nevezük, és ebben felnőtteket tanítunk a biblia ismeretekre, és ők lesznek majd azok, akik átadják az ismereteket a saját népüknek a gyülekezetbe.
2: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmaztat arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratjából, hanem Istentől születtek.
3: Ez az az igazság, amit elfogadunk abban a pillanatban, amikor az Úr Jézus Krisztusba vetettük bizalmunkat, vagy ahogy ez az igevers mondja, hogy befogadtuk őt. De ugyanakkor érdekes megfigyelni azt, hogy amikor Isten gyermekei vagyunk, akkor közösségünk van Istennek más gyermekeivel is.
0: Hogyan kerültél kapcsolatba a cigány misszió alapítvánnyal?
2: A gyülekezetben, ahogyan jártam, és akkor az Úr küldte a kapcsolatot, én úgy hiszem, mert nagyon sokat segítettek rajtunk.
0: Miért fontos ez neked, hogy tanulmányozod az Istennek az igéjét?
2: Hát elsősorban azért is fontos, hogy hát lelkileg növekedjek én.
4: Mondja ifjabb Varga Mihály.
2: Megismerem még jobban az Úr Jézust, és fontos a szolgálatban, a gyülekezetben.
0: Mi az, amit itt a bibliaiskolában konkrétan megtanulnak azok, akik jelentkeznek?
3: A bibliaiskolában törekszünk arra, hogy három irányba képezzük azokat, akik jelentkeztek.
4: Mondja dr. Kovács József, oktatási vezető.
3: Az egyik irány az, hogy elmélyítjük a biblia ismeretüket, a másik irány pedig, hogy a lelki életben elmélyítsük, és a tanítványságot hangsúlyozzuk ki, és a harmadik irány pedig, hogy felkészítsük a szolgálatra őket.
1: A misiék életében nagy segítség volt, hogy ők már gyermekként, fiatalként kapcsolatba kerülhettek a gyülekezettel. Ő már a második generáció itt Magyarkécen, akik a gyülekezetbe járhatnak, és amikor közelednek, ők látják, hogy a kortársaik, a fiatalok, ki milyen züllött életet él, és ők pedig már egy más példát láttak a szüleiktől, akik hamarabb megtértek, és az ő életükben volt egy kapaszkodó pont.
0: Látom, hogy a Biblia mellett van egy ilyen kis kiegészítő kézikönyv, mondhatom így?
3: A bibliaiskolának vannak tankönyveik. Ezek a tankönyvek olyanok, amelyeket különlegesen erre a szituációra írtam, figyelembe véve azoknak a cigányoknak az értelmi szintjét, akikkel foglalkozok, bibliaismereti szintjét, és ugyanakkor azokat a problémákat, amelyekkel szembenéznek. A tanítás és az oktatás éppen arról szól, hogy valakiket vezessünk úgy az ismeretbe, mint a magatartásba, és onnan kell kezdeni, ahol ők vannak.
0: És itt hol kellett kezdeni?
3: Sok esetben az olvasásnál kellett kezdeni.
0: Hány éves ez a bibliaiskola?
3: A bibliaiskolát 4 éves terveztük. Ennek az első 2 éve valójában a hitben és a bibliaismeretben való megalapozás, majd pedig a második 2 éve a gyülekezeti szolgálatra előkészítés, a gyülekezeti vezetésre előkészítés.
0: Misi, te a gyülekezetben szolgálsz, vagy tevékenykedsz valami?
2: Többféle szolgálatot is végzek, úgy igei területen is, meg zeneileg. Használ az Úr, és szolgálom őt örömmel.
0: Mit tudnál elmondani az életedről?
2: Nagyon boldog vagyok az Úr Jézusban, és megáldott engem családdal, gyerekikkel, feleségemmel, és ő vele vagyok, és ennél boldogabb nem tudnánk lenni, úgy hiszem.
0: Te hogyan látod az alapítványnak a további sorsát, vagy a jövőjét?
1: Sokat gondolkodom azon, hogy mi lesz a legjobb a jövőt illetően, és egyre inkább azt látom, minél több tehetséges, odaszánt életű cigány fiatalt bevonni, akiket tanítatunk, akikkel foglalkozunk akár a Kácia Bibliaiskolánkba, a legtehetségesebb, leginkább átadott életű fiatalokat bevonjuk a szolgálatba, a vezetésbe, és folyamatosan egyre nagyobb legyen az arányszámok az alapítvány életében a cigány származásúaknak, és egymás segítve magyarok és cigányok így tudjunk menni előre.
0: Mit gondolsz, hű maradt az alapítvány a küldetéséhez, hogy menjetek a sövények mellé?
1: Az, hogy menjetek, ma is nagyon igaz. Nem várhatjuk el, hogy ők jöjjenek. A megszólítás, a hívogatás az ma is a lelkipásztorok, missziómunkások feladata. Sokszor mennek el a házaikba, bekopognak, hívják őket az alkalmakra. Tanárok elmennek a gyerekek után, amikor nem mennek iskolába, és ha kell, összeszedik őket, és ők viszik el az iskolába. Bár az idők változnak, újabb és újabb kihívásokkal találjuk szembe magunkat, de a szellemi hitelődünk, Kopasz Jenő testvér, az a hagyaték, amit ő hagyott, ami számunkra, és az az elkötelezettség, ez jellemzi ma is a munkatársakat, és szeretnénk is ezen az úton tovább menni.

0: Alapítványunk tulajdonképpen 5 fontos területet ölel föl tevékenysége. Ezek közül az egyik az imaházak építése, ahol a gyülekezetek elindítása, plántálása után megerősödik egy közösség, ott szükség van arra, hogy egy épület is rendelkezésre álljon. Kezdetben családi házaknál gyűlnek össze a gyülekezet tagjai, később, amikor megerősödik a közösség, akkor imaházat építünk. Egy ilyen új épülő imaház előtt állunk most itt Kécen.
1: Mit jelent ez az itteni embereknek? Várják már ennek az épületnek az átadását?
2: Szavokból indulok ki, itt, ahogy elmennek az utcán, sokszor mondják, hogy mikor lesz már kész, mert ide én is jönni fogok.
3: Mondja Ferenci Béla, misszió munkás.
2: És mióta elkezdtünk ide gyűlni, azóta tapasztalom, hogy minden alkalommal tele van az imaház. Sokan vannak, akik nem tagok is, és már jönnek.
1: Miből tud ez felépülni? Tehát milyen támogatásból?
0: Van egy kedves barátunk, aki hozzám hasonlóan egy alapítványt vezető, Angliában él. Egy nemzetközi hírű kutató ő. Isten a szívére helyezte neki, hogy segítsen a cigányságon, és felajánlotta, hogyha mit építünk egy imaházat, az építő anyagnak jó részét ő állja. Szintén egy magyar származású, a Boeing repülőgépgyártó cégnek egy vezető mérnöke, a nyillázárokat, ajtókat, ablakokat vállalta, mert neki meg a szíve az diktálja, hogy itt gyerekekkel is foglalkozunk az alaksorba. De rengeteg különös történet fűződik egy-egy épület felépítéséhez, és nagyon sok ember összefogása kell ahhoz, hogy elkészüljön egy ilyen épület. Tudatos volt a döntés, amikor egy kétszintes épületbe gondolkodtunk, a felső szinten a gyülekezeti terem helyezkedik el, az alsó szinten pedig egy olyan közösségi tér kialakítása folyik ezekben a napokban is, ahol gyerekekkel fogunk foglalkozni, oktatási terület, lesz egy szociális terület, egészségügyi felvilágosító előadásokat lehet itt tartani, illetve esküvők alkalmával az ünnepi vacsorát is itt tudja eltölteni az ifjú pár a rokonsággal.
1: Akik itt dolgoznak, ők szintén a gyülekezethez tartoznak?
0: Sándor a technikai csoportunknak egy nagyon szerves része, több mint 10 éve teljes állásban a cigány missziónál dolgozik.
1: Tehát akkor ez nem az első imaház, amit építesz?
4: Hát nem tudom már megmondani, hogy hanyadik,
0: de... Talán 8., 9. imaház, ami...
1: És ez hány négyzetméteren épül egyébként?
4: Ez több mint 100.
3: Mondja rézműves Sándor.
4: A régi, ami volt, az kisebb volt, meg régi volt, rossz állapotban volt, és ennek körülbelül.
0: Ez az épületnek az istentiszteletek céljára épített része. Itt már úgy állunk, hogy használjuk néhány hét óta. Olyan türelmetlen volt a gyülekezet, és amikor azt mondták, hogy be lehet jönni, fűtés elkészült, padokat be tudtuk tenni, és azóta itt tartjuk az alkalmakat, a gyülekezet ide tud jönni már. Csaba még itt az előkészületeket végzi, meg az építkezésnek a befejező finom munkálatait.
1: Lelkesek az emberek? Tehát lelkesen kapcsolódnak be ebbe a munkába, az építkezésbe?
5: Az itteni emberek? Az
1: igen.
5: Emberek? Igen, mikor van idejük, általában ők is dolgoznak.
3: Mondja Illés Csaba, műszaki vezető.
5: De hogy egy kis idejük van, hogy tudnak jönni, vagy nem kell menni dolgozni, akkor jönnek és segítenek.
1: Megtelik ez az imaház?
2: Tele van. Lócákra is szükség volt, középül, ódalt a padok, a falak mellett. Hát hál' Istennek fiatalok és idősebbek is örömmel jönnek, hallgatják az evangéliumot.

0: liberne e morto. Amen.
1: Col mondo sulla solcana, e regge la sua tavola. Scevigna chiesa, che inizia di mindenchi, con mechta e rasi in asa. Ma il mondo non è il tecco, c'è chi ha sotto su, ma chi va tra stessi a così, meg nem kóstolja az ő vacsorámat. Ez az a fő ige, amivel a Jóisten ezt az alapítványt elindította az útját. 20 évvel ezelőtt. Menjetek el a sövényekhez, a útszélekre, és kényszerítsetek be mindenkit, hogy megtegyen az én házam.
2: Mi az, amit ön megtanult az édesapjától, vagy amit igazából úgy az egész életére útravalóul adta?
3: Talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy ő nagyon szerette a Jóistent. Ő képmutatás nélkül való módon nagyon. Az azt jelenti, hogy amit neki a Jóisten mondott, az Úr mondott, azt ő komolyan is vette. Az, hogy itt lesz ébredés Romániában, mert Magyarországon lakunk, hát mi magyarországi emberek vagyunk, ezt 20 éves koromban ő elmondta, hogy ő lát el. A hegyek fölött megy egy szuperszonikus vonat, fiam. Azt látom, de kristálytisztán látom, így mikor imádkozott, közben látta. És azt mondja a lélek, hogy ez az ébredés vonata. És ott ülsz rajta. 40 évvel ezelőtt mondta. Így szeretni a Jóistent, így beszélgetni vele, így meghallani azt, hogy ő mit akarna. Persze volt, amikor nem sikerült neki sem dolog az életébe, akkor meg tudott bűnbánatot tartani. Szóval ez a másik nagyon fontos dolog, ha valamit elrontok, akkor tudjam belátni, és tudjak érte bocsánatot kérni. Szóval, ha apámból, hogy mi a legfontosabb, talán ez a két dolog. Kommunikáció Istennel, és ha szükséges, tudjak megalázkodni, bűnbánatot tartani. Ez a két dolog a legfontosabb. Azon kívül, hogy szerető szívemben volt.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nazionalno glaso.
2: Teven bachtale romale.
3: Kate ungrico radio vo sajsunen peromani síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Sakon pinzsár elle grófosz, vigázsa virom. Bárogi a báriszi, butrománe grupposzke zsutindasz. Vojkodop henel, majmisto trobujasz te számalasz pe amári románi kultúra. Klubbura trobujasz te keren káj sajtrain le terne, románe gíjanca, kelimasza.
4: Tam je zase baktele tevi me najsarav e romane radio voske kodoke kate šajsi maš kartumende. Mari kultura kate ka dungro ekcera pala pala ša djelaske najkasave manuša najkasave romane manuša kon kadala buća oprera kalas taj kadale manušenca ekcera buđi te šajkerlas te škerlas nenge koncertura klubura tancazura te šajkerlas caso che tane sheva nel Roma ande kadu yumakang anto ungro kadu naime muro gruppo me de shavolo simas de shove bershingo simas kanak aba bashavasas oktober shingo simas kanakelos mele klimato sa indispanyo sardem kadu la bucha more bachevonca kadu gruppo tranta ta shove manushenza torjo lasketane tai caso che tane las kadu gruppo koteme kelos Tai sasu da chela se vreme, pala dešber shoba kada la manusha vaj purle se kai shaya tai shaver romnyaline tai robeste gele. Tai kade ke chashi las ketane kado baro grupo. A kanak so ande so storjolo grupo, a me panch prasam. Do so shayno shoyek nay mash kramende, aba kank shtarjene ne kaso plekado grupo, tai le kado anav sa chache prasam. Sia me jutora con jutina me lascia malaya mengeviko do sarsha vore saste pashabende aya me zuma vaste amari kultura ta amare drumutane bucha suando maro iloi suando el jesai kodolante jilate penas ta kamas kodoke te sikavas le manushenge kodoke hoj ejataran soy kodoke kanavari kushai jilabel kodoke kanavari kujilabel Kodo šaj prilavi, kodo ke so hatjarel. Kele manuša, le romane manuša, sape kodo djelaben feri so hatjaren, taj so pelengo iloj.

nagyobb klubura vezeti NOSZ, de Kákmori Bútyi jelenleg a Kákmori Bútyi Csimuke Kodókeke igen zúrá lesz készülni az pekat a CD osza faja számávite az kadere ungrikone romenke tájlega a zsenge kelső sorban katék faja számáján de ungrot terjeszkedi nasz amennyiben de la modél pásebak nagyon faja számé távlaszámek a szavó lehetőség a távlaszka számomanus kon vazdela szvorba tehát de la számé lehetőség te ingrászkadal a bútya andé klubúra. Te kotéke, te zsanavasz, a máli cinenca, a máli savorenca. Kodóké, hogy kateravile, vagy konszaszen gopapu, vagy szertúbú román ezt a borbén, vagy pelengi kultúra, te polásodrom, te saszkadale savoren. Kesár penelpe, meg a dogindi, kana egy klubo mexi, ke vári kana, ami penasz a kán klubo, vári kana románo teleposasz. Na kánk, andekadiluma felasszám a klubok, kikot is elvasz ketáne. A kánk nejában nászakon besé na izdjérezke andél telepura. Kikoték is elvasz ketáne, pasaják gyilabinász, vorbinász, ezt meg cserézinász ékhávél, ezt a zsánász ékhávél, neki problémi lengi dós. A kánk ava csinálomanos, rajkán ott rajok, amelyen rom te trajén. Pedig odók, hogy csinál a rom, te brisztel, vagy te brisztelvel varikasza, hogy vagy kateravilasz. Pé muririk, nagyon fajaszma. Ande muro, ande muri kompania, te ando ungro sartorjolo, ungro. Te mange mandar kasave, bucia so genav, vimete juti. Ke man faite juti ima, ke ando kodoke, ke la vimuri buci, ke manusenza fokla kozina. Ta te sika seva manusha, konsune na kamure vorbi, me mangav kodoke lendar, kasi igienje pe kodoke, hoj ande klubo, genav te juti nav. Vagyan de kultúra, vagyan de muzikate, vagyan de varisoste, sasa ex, kodóke, antpemande,

0: עכשיו הרי
1: מהנדס אונוקו בשב בוטי קרס וכאן כאן שטודיו וסמלה קצי כאן קורש קרס בוטי תאי אנדקדלה בוטיה Nagyon nagy szárav lenge, táj fejász makan a szakmai tanácsadásként vió bódi gusztikát hálasz majd annak idején, táj vi fejmate, sunáv lesz ke vorbi, táj me kadala vorba sa nagyon nagy szároztuk e kodóke, táj le kajroden, táj denne manus lehetőség op e kodóke, hogy te saj vorbi o manus.

Hangad Ungriko Rádió Voszasz per Ománi Síbe. Pejek Kurko Duvar, Saj Malagyon Manca, Pe Márca Kótaj Zsója Kogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Eszi Sundine. Ásen

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Λουμ.
1: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
3: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Román popdalokat hallhatnak Andra előadásában.

Alexandra Irina Mihály művész nevén Andra Erdély szívében aranyos gyéresen született. Nagyon fiatalon kezdett énekelni, 7 évesen szerepelt először színpadon a helyi kultúrházban. Egy Whitney Houston dalt adott elő, és már akkor igazi rajongó tábora volt. 14 évesen adta ki első lemezét, melyen 10 dal hallható. A lemez címe Andra nagy sikert aratott, 2 dal is elnyerte az év slágere címet.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2003-ban Andra lett az év legjobb hangja Romániában. Ugyanebben az évben Andra új lemezzel jelent meg a zenei piacon. Vreau Sărutarea-ta, Csókodat kérem címmel. Check it out, check it out.

2009-ben újabb lemez látott napvilágot, Szeress ma, szeress holnap címmel, melyben Andra hozza a megszokott formáját, az album nagy sikernek örvendett.

A Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma a román poppénekesnő Andra dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 27-e szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban szlovák popzenét hallhatnak. Robo Grigorov, legendás szlovák zeneszerző, zenész, zenei producer és énekes. A 80-as években az akkori új hullám ikonikus alakja. 1987-ben jelent meg első albuma Robo Grigorov MIDI címmel. Ljubos Zeman és Kamil Peteraj szövegírók közreműködésével nagy sikerű szerzemények szerepelnek ezen a lemezen. A következő 4 szám egészen biztos a slágerek közé tartozik. Edo, ez egy férfi név, a következő a Povinje, azaz a bor után, aztán a Mám Tristo Messiaco, azaz 300 hónapos vagyok, és a Mónika.

Robo Grigorov, szlovák énekes. Mai magazinunkban szerzeményeit hallhatják. Második albuma a Nohi, azaz Lábak címmel jelent meg 1988-ban. Az album egyik sikeres szerzeménye Kamil Peteraj szövegével a Pocta Majakovskému, magyarul Majakovszki tiszteletére című dal. Az énekes a rendszerváltás előtt igazi formabontó előadó művésszé is vált.

Az 1992-es év is sikeres volt Robo Grigoró számára, ekkor jelent meg a Hibázs mi hiányzó című albuma. Szinte mindegyik dala nagyon népszerű lett egy csapásra. Közülük kettő forog mai magazinunkban. Az első az Onaje Madonna, azaz Ő a Madonna, a másik Kimtya Mám, azaz Amíg vagy nekem.

Adásunkat Robo Grigorov dalaival folytatjuk. A szlovák pop jeles előadója az 1988-as második lemeze után 6 további önálló stúdióalbumot adott ki. Most legutolsó, 2014-ben megjelent stúdióalbumából hallhatnak felvételeket. Az album címe Balladák.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje magazinunk végéhez értünk. Ma a szlovák pop egyik jeles alakjának műveivel ismerkedhettek meg. Robo Grigorov szlovák zeneszerző énekes szerzeményeiből Dózsa Zenta szerkesztő válogatott. Adásunk valamennyi munkatársa nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Műsorainkat meghallgathatják ismét a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.